ha sokba jött, talán a lenni adóval. Ha jó a nyúson, jönne meg egy hajóval. Ha társbérletbe lennél néhány lakóval. Az baj, az baj, az baj. Take it easy, take it easy.

0: in.
1: Menj egy jót aludni, és a többit felejtsd el.
0: Take it easy! Take it easy!
1: Nem törődünk mától kezdve semmivel. Ha itt

0: JJ1 de Emisiones Radio Barcelona, la estación radiodifusora EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona.
1: Hangszerek, zeneművek, hanglemezek, sportáruk nagy választékban. Szopotka Nagy Mária, Luther udvar.

Kanádot, add most magának, ez a kedves, finom lány. De ha alszik, akkor bocsánat, hogy a szerenáddal felzavartam őt, de véd után pihenés kell önnek, tudom jól, hiszen ön oly szolid lény. De figyeljen, nótám, miről szól, mennyi bölcs dolog van itt a dalban, szép de költemény. Ne csókolj, csak akkor, mikor a kislány hajlandó, mikor a rózsád rózsás ajkán nyitva már a sorompó. Ne csókolj, csak akkor, mikor a párod kacsint rád, a tavasz és a csók csak jót ád, sose szégyeld magad hát. De hogyha ön fiatal úr, gyáva, mint a nyúl, s úgy lennek, mint kiskorában, az elemi iskolában, bárki gúnyolom, sőt kicsúfolom, nyíltan kimondom. Ne csókolj, csak akkor, mikor a kislány hajlandó, mikor a rózsád rózsás ajkán nyitva vár a soron.

annyi csillag, mint Madridnak egész. Don José, mennyi átkozó rád minden szegén. Szegény kis szemek szíve megszakad, mert már lassan egy százikos sem marad.

dazu sage ich doch nicht nein. Die

0: Kedves hallgatóink, a most elhangzott milléniumi muzsikáló albumi műsorszámot Szatmári Antal írta és állította össze. Közvetítőt Szilvási Margit, Udoati Tibor és Laurisin Lajos, az operaház tagjai, valamint Orosz Vilma. Az összekötő szöveget Ajtai Andor mondta el. A rádió szalonzenekarát és az énekegyüttes Berta István vezényelte. Rendezte Balogh Pál. Hangfelvétel volt. Körülbelül 3 perc múlva, 21 óra 40-kor, hírek következnek.
1: 11 perces kívül műsorszámunk véget ért. Köszönjük Rögön Lenke, Váradi Magda, Mártin Zsömin, Jándor László, Járai József, Tóth Lajos kamarakórusa és a rádiózenekar Szűrű Sziget vezényésével. 10 perc múlva közvetítés sorozatot adunk a Budapesti Színházakból. Addig is

Tudom, hogy van, kit szenvedélye végveszélybe sodor, bármit dönt az értekezlet. Ám én azt hiszem, a helyzet mégse komor, mert a vége mindig ez lett. Tud, mindig egy leány, meg egy legény, s ez általános vélemény.

Tudom, hogy van, kit szenvedélye végveszélybe sodor, bármi dönt az értekezlet. Ám én azt hiszem, a helyzet mégse komoly, mert a vége mindig ez lesz. Tudni, hogy egy leány meg egy legés.

0: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: Fizessen elő a rádióra! 3 hónapig nem fizet előfizetési díjat. Szobakonyha berendezést, motorkerékpárt, típusszobát, kerékpárt,

0: A testvéred Kispesten lakik, ugye?
1: De már Budapestet csatoltál?
0: Csak írd rá a régi címet is. Mit gondolsz, hány Petőfi utca van most Budapesten? A volt Pest környéki városokba és községekbe irányuló levelekre írjuk még rá a régi címet is.

0: hozzon az új esztendő minden magyarnak igazán boldog új évet. Legyen országunk a béke és a boldogság hazája. Az új esztendő első percében könyörgünk. Isten, áld meg a magyar!
1: Bácsi, önök három pohár sör és a régi.

0: Follow us also on Facebook for the latest news about 12-channel radio.
1: Itt London. Jó reggelt, hölgyeim és uraim! Az angol rádió híreit adjuk a 49 méteres sáv egy hullámhosszán, a 41 méteres sáv egy hullámhosszán, a 31 méteres sáv egy hullámhosszán és a 25 méteres sáv egy hullámhosszán.

Szeretem a szűkét, a barnát, a feketét. Szeretem a prózát, a verset és a zenét. Hajnalban a felkelek, már rögtön víg vagyok, este valakinek két szeme rám mosolyog. Szeretem a munkát, a táncot és a mozit. Közben mindig várom a párom, az igazi. Az

0: Gramofon album. Csak itt, a Rádió D-ben.
1: Rádió Budapest 2 és a Telefon Gyilmondó. Kedves hallgatóink, a Rádió Zenekar hangversenyét közvetítettük. Tényez, díjtel szólt.

tíz után mulatni kell. Szép baba, egy-kettő gyere velem, éjszaka sokkal szebb a szerelem. Tíz után a kapu zárul, tíz után nyit a lokál, a lábat szedjet is mulassunk el.

után mulatni kell. Szép baba, egy kettő gyere velem, éjszaka sokkal szebb a terelem. Tíz után a kapu zárul, tíz után nyit a lokál. A lábat tegyet, kis mulassunk

megbocsátható hibáj, hogy ma még könnyed ejtett.

nem tudom, sírjak vagy nevessek. Nem tudom, hogy mit tegyek én, mit bánom, hogy mi lesz.

0: Congratulations, you've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
1: Ördög, orom, csárda. Buda legszebb vadregényes helyén, az 59-es végállomásánál. Jó konyha, cigányzene, polgári árak.

mikrofon fogok még magára gondolni, szívdobogva, de még ma ezt a nagy szerelmet kikapcsolom. Hat lámpás, szuper a szívem, de csupán egy gombnyomása, azonnal begyúlni szavamra nem szokása, pedig már lobog én bennem a szikra nagyon.

Szereti őket, a gyenge nőket, és hiába főzik a szívét. A Putifár nép partnere óta a földön állítólag ilyesmi nem volt még. Szegény kis Pippo nem tudja azt, hogy hát mit szeretnek

0: hajdan végtelen karavánok szállították, királynők féltett kincse volt, arannyal, drágakővel mérték. A rossz emlékű közelmúltban csak a kiváltságos gazdagok vásárolhatták. Ma a fejlett kozmetikai ipar ezer csodáját minden dolgozónő olcsón beszerezheti, ápolhatja magát, sokáig megőrizheti fiatalságát, üdeségét, mert a magyar kozmetikai gyárak az árakat lényegesen leszállították.
1: Ladies and gentlemen, for the first talking picture that I've ever made in England, I've chosen to sing a song by a British composer, Mr. George Possford, who will play it for me at the piano. When it became known that I was searching for songs by British composers, I received over 2,000 manuscripts in 1 week. Not bad. This one which I've chosen to sing to you, I hope you will like.

úgyis elárul az abban szívünk. Száz vágy, muzsikál,

király elmondja esti kérdést című költeményét. A verset 1909-ben írta, és 1936. június 4-én mondja el.

kellemessé és szépé varázsolja otthonát, a szőnyegeit és függönyeit kemény Géza cégnél Kassa, Fő utca 32 vásárolja. Nagy választék, szolid ára. Tekintse meg raktáramat vételkötelezettség nélkül.

0: Itt London. Jó reggelt, hölgyeim és uraim! Az angol rádió híreit adjuk a 49 méteres sáv egy hullámhosszán, a 41 méteres sáv egy hullámhosszán, a 31 méteres sáv egy hullámhosszán és a 25 méteres sáv egy hullámhosszán.
1: Look out, Humpty! You're in a great fall!

kislovi, merova vami, kintloki, neću da jo rivivio letki. Muri me šeit letom batom, opize tiše odhodjom, a za mi gon, kičike pon letmin. Pár fokír, véget nem lett, csend, hajnali, húzza a csend. Ben, hogy van a Dunán egy kis ladik, s mer a babám is kint lakik, de csuda jó,

Az ország népe sorsdöntő lépés előtt áll. Új vezetőket, új képviselőket fog választani. Mindenkinek tudnia kell, kit küldjön érdekei védelmében az országgyűlésbe. Neked is döntened kell. Ha elnyomatást, szegénységet, szenvedést akarsz, szavazz a reakcióra. De ha szabadságot, jólétet, boldogságot akarsz, akkor szavazz a nemzeti alapon álló, mindig a népért küzdő pártra, a Magyar Kommunista Pártra.

0: Katika.
1: Katika, Katika, hallgass rám, néked szól a muzsikánk, itt elégünk édesebb vagy, mint a poszfánk.
0: Hárman vagyunk ideki, s mind megesküdtünk, hogy csak érted, vesztettük el, ha jóra nekünk.

Oly otthon a rozog a várka volt, míg a vízözön idején vándorolt. 40 napon át nőtt a víz, nőtt a gond, minden társbélője állat volt. Oly folyton azt leste az angyalát, hogy a mennyezet jaj, mikor ázik át. Egyre csak esett, s ez nem egy nagy öröm, hisz nem utca vál egy vízözön. Ám a Noé élete ott mégis vígan folyt,

mégis vígan folyt, bárhogy is volt. Vele élt a párja, kivel lám a víz az önben, és közben a boldogságban lubickolt. Lásd hát, itt a tanulság, ha csak egy bárka van, ott is élhetünk kis szívem boldogan. Példa

csak bámulom magát. Hát ne féljen, nem megyek tovább. Kérem, el ne fusson, hogyha lát. Megnyugtatom, kedves, nem vagyok szerelmes. Félre érti tán a helyzetet. Bárha látom, szívem megremeg. Még ma nincs baj, mert csak bámulom, de hol

0: aan zijn genem. Jo tornato la terug aan jengenem.
1: Csak egy kis mozgás, és az izmod más.
2: Ebben a melegben ugrálnak?
0: Csinálja maga is utánunk. Legalább lefogy egy kicsikét.
2: Kár minden dekáért.
0: Dekáért? Én kilókat gondoltam.
2: Jaj, de édes. Mondja csak, mit csinálnak itt ezek a kislányok?
0: Ez kérem, ez a mi reggeli tornánk volt.
2: Reggeli torna délben 12-kor? Nem rossz.
0: Tudjuk, már kicsit későn ébredtünk. Tegnap mulatni voltunk a futballistákkal.
2: Futballistákkal? Mi köze magának a futballistákhoz?
0: Nekem? Én vagyok az ő üdvöskéjük.
2: Üdvöskéjük? Nem rossz.

ottaló, hogy búsulni nem jó. Hát akármilyen zabos vagy is, ne búsulj, te ló. Hallod, te ló, hogy csak vigadni jó. Hát ne lógasd a fejed, az csak egy szamárnak való. Nem vagyok a tökör, maximum csak egy. Bánod, hogy ötör, felém ital megy. Hallod, te ló, hogy búsulni nem jó. Hát akármilyen zabos vagy is, ne búsulj, te ló.

0: Napsugár tüze, virágok nektárja a méz. Rendszeres fogyasztása a gyermekek fejlődését elősegíti. A benne lévő igen nagy kalória mennyiség a dolgozók munkateljesítményét fokozza. A kimerültséget gyorsan megszünteti. Az emésztést rendben tartja, a test ellenálló erejét megőrzi. A méz valódiságát biztosítja a Zita márka. Zita védjeggyel zárolt üveg csak elsőrangú, tiszta, természetes mézet tartalmaz.
1: Be kellett menjünk ebbe a kiállítási csarnokba, mert piros és szív neonfények csillognak, és zene is szól, itt valami rádióról.
2: Hát ez tetszik magának, remélem, hogy itt is tanulunk valamit.
1: Ezek lámpák, rádiólámpák.
2: Igen.
1: Ez úgy látszik egy rádiónak a belső berendezése.
2: Nagyon maga, ma egész rádió, de milyen lámpák? Embernagyságú lámpák. És alatt a színesen világító neoncsövek. Ez egy rádióképülék?
3: Igen, ez egy hálózati rádiókészülék, egy 2 plusz 1 lámpás hálózati rádiókészülék.
2: Ezek az égő neoncsövek mit mutatnak?
3: Ezek az égő neoncsövek mutatják a hálózatba menő áramnak, illetve az antennáról a rádióban végbe menő áramnak az útját. Mégpedig a tekercstől a transzformátoron keresztül a lámpák felerősítésével egészen a hangszóról.
2: Igen.
1: Ott azon a háztetőn azok a hullámok, a hanghullámok, amiket bemutatnak ilyen...
3: Azok az elektromos hullámok, amiknek a villanását itt látjuk, igen.
2: Legalább látja most már a hullámoknak az alakját, azok valóban olyan alakulat. Itt nagyon szellemesen lehet követni az erős áramnak az útját, aztán a rádió hullámoknak, és még a beszéd hullámoknak is az útját. És ottan, mit gondol, mi az a villordó fény a lámpák belsejében?
3: Ez a villordó fény, ez az elektromos emisszió, az elektronoknak az áramlása a rácson keresztül.
2: Nagyjártamtól kérdeztem, és kolléga úr felállt, hiszen tudtam, hogy tudja. Most mi van még itt érdekes?
1: Elhalványodott az a szál, az mit jelent?
2: Na igen, tényleg halvány lett az izzószál, vagy baj van.
3: Az elhalványítása azt jelenti, hogy a lámpának a teljesítőképessége romlik, és a lámpa kicserélésre szól.

0: Hello.
1: Congratulations. You've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
2: Egy perc alatt 42 különböző remek felvétel készül 36 forintért. Minden kockája tökéletesen nagyítható. Készíti a Magyar Divatcsarnok fotóosztálya. Rákóczi út 74.

0: képes figyelő, politikai, társadalmi, gazdasági és művészeti hetilap. Főszerkesztő dr. Vásárhelyi Ferenc, szerkesztő Petúr László. Vizsgálja a múltat, figyeli a jelent, mutatja a jövőt. Munkatársai: Ábrányi Aurél, Boros Ferenc, Bisz Róbert, Farkas Imre, Fodor Gyula, Földesi János, Gábor Andor, Gergely Vilmos, Hajdú Sándor, Kihász Rihárd, Kinizsi Andor, Lányi Viktor, Lengyel István, Mácsai István, Pakos György, Relle Pál, Simon Kató, Stella Adorján, Szent Iványi György. Kiadja a Figyelő Újságírók Lap, Könyvkiadó és Kultúraterjeszt Szövetkezet.
1: Fizessen elő a rádióra! 3 hónapig nem fizet előfizetési díjat. Szobakonyha berendezést, motorkerékpárt, típus szobát, kerékpárt és népszupert nyerhet. Rádiót a dolgozóknak!

és megállom van, ne mondjak róla rosszat, beszélt egy óra hosszat könnyedén. Beszélt egy új ruháról, beszélt a nagymamáról, s végül én. Hogy ne pazarolja az ajkát, lezártam néhány gyengét csókkal, bánom is én milyen,

van, ne mondjak róla rosszat, beszélt egy óra hosszat könnyedén. Beszélt egy új ruháról, beszélt a nagymamáról, s végül én, hogy ne

tanmesét, azzal indítom felét, tanulságos ez. Ártatlan tanmese, nem igaz a felese, mégis érdekes. Jól fülej, jól figyelj, mert amit most ellesen,

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramofon csatornáján.
2: Balaton Lelle legdisztingváltabb üdülőtelepe Fabini Panzió. Óriási árnyas park, saját fövenyes strand. A szobákban hideg-meleg folyóvíz, országos hírű konyha. A kertkávéházban esténként elsőrendű zene.

kis ügye fogyott, ki a szerencse malac, kulit sose fogott, kinek a jobb keze bal. Jót sose hal, s él, mint a parton a hal.

gyakran utazom autóbuszon, s már jó néhány év előtt. Megakadt szemem egy kalauzon, és azóta kedvelem őt. Ha ő hozzá szállok fel véletlenül, a kedélyem azonnal úgy felderül, mert mosolyog mindig, s ez megnyugtató, s az utashoz úgy szól, hogy hallgatni jó. Húzódjunk beljebb, hogy sokkal-sokkal jobb, húzódjunk beljebb, ha kérem van rá ott, de szép is lenne, ha hallgatna rám, s ha beljebb menne, többé ki se vágyna tán. Húzódjunk beljebb, csak ennyit kérek én, húzódjunk beljebb, e kérés oly szerény, húzódjunk beljebb, ott benn sokkal szebb. Hallgasson rám, s meglátja, sose bánja meg. A legtöbb utasnak tán meglepő, ki benne csak ennyit lát. Nem csupán kalauz, férfi is ő, ha letette szolgálatát. Ezt magam is véletlen fedeztem fel, a budai hegyekbe sétáltam el, s egy kedves kis tisztáson megláttam őt, egy lányt főzött éppen a bokrok előtt. Húzódjunk beljebb, hogy sokkal-sokkal jobb, húzódjunk beljebb, most kérem van rá ott, de szép is lenne, ha hallgatna.

húzódjunk beljebb. Csak ennyit kérek én, húzódjunk beljebb. E kérés oly szerény, húzódjunk beljebb, ott bent sokkal szebb. Hallgasson rám, s meglátja, sose bánja meg. Egy év is eltelt, vagy több is talán, s egy vasárnap délután. Cél nélkül bolyongtam künn Óbudán, a kedves kis utcák során. S ott egyszer csak egyik kis utca kövén, jó kalauz barátom sétált felén. Nagy vigyázva tolt egy kis gyerekkocsit, és óvta a

0: gyerek, húzódjunk beljebb, itt lógni nem lehet. Arcomról hidd el, lesülne a bőr, ha erre jönne anyuka, mint ellenőr. Húzódjunk beljebb, bár ez nem autóbusz, ha felnősz gyermek, hogy leszel kalauz. Anyu is így szól, ha megkérdezed, lógni egy kalauznak otthon sem lehet.
1: Tavonyi Károly honvéd üzeni Ózdra, édesanyjának, feleségének és rokonainak. Jó és egészséges vagyok, szeretettel gondolok rátok. Mindenki szeretettel csókol, a viszontlátás reményére, Károly.
2: Kapitkopán honvéd üzenem Losoncra feleségemnek, kisfiamnak, édesanyámnak és nővéremnek. Egészséges vagyok, jó vagyok, szeretettel csókolok, a viszontlátásra.
3: Richter Rudolf honvéd üzeni Losoncra kedves feleségének, kislányának, szüleinek. Jól vagyok, egészséges, szeretettel csókol mindnyájatokat, viszontlátásra, Rudolf.
4: Szabó Lajos honvéd üzenem Miskolcra, feleségemnek és fiaimnak, hogy jól vagyok és egészséges vagyok, csókolok benneteket, apátok.

Olyan szerelmes vagyok veléd, hogy a szívem a vágytól elég. Olyan vadul dobok, hamar tüzet fogod, Istenem, de boldog vagyok. Te vagy szívemben.

sok vagyok belég, hogy ott szívem a vágytól elég. Olyan vadul dobok, hamar tüzet fogod, Istenem.

fiúktól és a csóktól, júj, nagyon fél. Hogyha jönnek, ott rohan már, mint a szél. Ám egy május délután

amikor a szemébe nézek, a szívem nagyon dobog. Lehet, hogy ez csak egy kis vár,

a meccsre el. Ifjak, vének, gyerünk, emberek, a sívfütyül, a nép leül. Góltól égnek a jó centerek, elugrik a labda, a szélső szaladna, a bíró lepújja kár. Most jő a tacs egy, jó a pacs,

reggeli, de néha megveri. Halló, boxej, te hogy menj rá, hátvéd, elalszol! Húj, húj, bíró, húj, húj, hajrá! És a kapus jó voltából jön a potya gól, mert a legszebb sport a futball. 11 ember csak rúgdal, mi alatt a többi áldog el, és közbek.

gyerünk csapat, ne hagyd magad, gyorsan mostan, de jó alkalom alatta száll, szaladj csatár, tempó, tempó, vigyázz oldalon, mögötte belérünk, vidáman tovább, egy rosszul nevel csatár, egy úr nevel.

Áll a gál is közbe kiabál. Van egy bíró is a pályán, pici sípja csüng a száján. Vár a mérkőzésen tiszteli, de néha megveri. Halló, offside, nehogy mennyire a hátvéd elalszol. Húj, húj, bíró, húj, húj, hajrá, és a kapus.

0: Itt bebe.
1: Hát odakint ki van?
0: De én vagyok a falu rossza, egyedül. Ez engem ugott minden kutya.
2: Kutya, kutya tarta, se küle, se farka.
0: Második szakasz előre indulj.
2: Kiki maga a szerencséjét kovácsa. Kaphat csókot csak az anyám, ne lássa. Lassan járja, édes rózsám, tovább él. Ha minden nap megölellek, tovább él. Ma nekem és holnap neked, a kezembe két kis kezem. Mert amint vesz, úgy is arat, ha nem jössz sejhaj, itthon marad. Erre piros, piros, piros, háromszor is piros, piros volt az üveg.
0: Beszegődtem tarnócára, folytárra, jó legelője van ott a gulyára. Fizetésem
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 22, 23. Az én rózsám, ha egyszer lájkod nálom. 21, 22, 23,
0: 30, 31,
2: 32.

Nem értheti meg soha senki ezt, csak te meg én. Más nem tudhatja szívünk, hogy dobog, hogy miért vagy.

0: Hier ist Deutschland. Der deutsche Kurzwellensender grüßt seine Hörer und Freunde in Nordamerika mit: Wir danken jedem unserer Hörer für die vielen freundlichen Briefe, die wir von Ihnen erhalten, und wünschen Ihnen weiterhin guten Empfang. Der deutsche Kurzwellensender bringt Ihnen täglich die Heimat in Ihr fernes Heim. Schalten Sie sich ein, wenn das Rufzeichen ertönt, mit dem wir uns nun von Ihnen verabschieden.
1: Dr. Prim Lórán, az Országos Testnevelési Tanács ügyvezető alelnöke köszöntötte ezután a Magyar Úszószövetség elnökét, majd olasz nyelven üdvözölte a vendégcsapatot. Felkai Ferenc doktor Budapest Székesfőváros polgármestere és közönsége nevében köszöntötte az olasz vendégeket. Az olaszok részéről Bravin, a csapat vezetője köszönte meg a baráti szavakat és a szíves vendéglátást. Ezután Vitéz ifjabb Forti Miklós átadta az olasz vezetőknek a Magyar Úszószövetség ajándékát és az olasz játékosoknak a szövetség veretét. A Király Magyar Automobilklub jelentése a Meteorológiai Intézet és az Államépítési Hivatalok adatai alapján. Az ünnepek alatt Kárpátalján jelentős havazás volt, és jelenleg 20-40 cm-es a hótakaró vastagsága. Az ország többi részén csak hófoltok találhatók. Pécs környékén és a mecsekben kisebb hófúvások voltak. Hólánc és lapát feltétlenül szükséges Kárpátalja egész területén, valamint Pécs környékén. De a várható időjárásra való tekintettel ajánlatos mindkettőt elvinni minden vidéki útra. A hóréteg vastagsága: Svábhegy 2, Dobogóké 13, Kékes 3, Gajatető 2, Brennbergbánya 7, Szájerháza 14 cm. A kárpátaljai hegyekben pedig 10 méter körüli hó van.

0: Gramofon album. Csak itt, a Rádió D-ben.
1: Tibor a jobb hátvéd helyén van, és Buzánszki a jobb szélső posztján egy pillanatban az angol térfél közepén. Most ívelődik át Budai felé a labda, aztán Kocsisi, Kocsis fejjel Puskásnak adja, 16-oson vagyunk. Puskás fölemeli, Hidegkuti lő, gól! A játékvezető nézi már az óráját, amikor Remzi vágja most előre a labdát, és aztán vége a mérkőzésnek! Vége a mérkőzésnek! Megszületett a ragyogó diadal! Zúgatap 6-3-ra győzött a magyar csapat Remzivel!

0: hogyha sosem fakadt, még virágat szigény, s bolondot sosem csinált.
1: Remélem áldott jelentik, szakén lehetett az, akire vár. Mondja, volt-e már, no,

0: Good morning, everyone. This is the BBC Light Programme.
1: Üzenek mi tartottam, mi sosamut videket. Köszönjük, Röden Lenke, Váradi Magda, Martin Zsumil, Jánbor László, Járai József, Tóth Lajos kamarakórusa és a rádiózenekar Szűrű Sziget vezénylésével. 10 perc múlva közvetítés sorozatot adunk a Budapesti Színházadból. Addig is tánzenét adunk.

0: hölgyek, urak, bocsánat, szívemben nincs bubánat, jöhet új adó, a kedvem higadó. Dunán innen Tiszántúl, ez a dallú civenszus, úgy éneklik ez, hogy dob hátját repeszt, mert
1: ezer csók a jelszó, mindennél többen ér. Ezer csók, is ettől forra vér. Nem kell ehhez semmi, csak egy kis hangulat. Holdvilág, nóta szó, s az ajka csókodat. Nyáron forró, télen meleg, csóktól senki sem dileleg, színben a boldogság zené. Ezer csók a jelszó, mindennél többet ér. Ezer csók, ezer

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: Tapest 1 és a közvetítő állomások. Kedves hallgatóink, dr. Szentgyörgyi Albert, egyetemi tanár nyilatkozik a mikrofon előtt. Utána a Nobel-díj magyar nyertesével beszélget Csíh Szabó László doktor.
2: Kedves hallgatóim! Néhány nap alatt megszólalt egy este csöndes szegedi lakásomon a telefon, és egy baráti hang jelentett a Stockholmból, hogy az idei orvosi Nobel-díjat nekem adták.

van minden. Amikor zenégen jó van, muzsikál egy több kis szóval. Mert ő vagy ne értség, úrnép és cselédség, hogy mennyi mindent jelentek is segítség.

hó kell csúha, csó kell csúha, bármit kér csak csú. Ha csú, ha csú, feleségeddel, ha nátinton vagy, csú, csú, csú, csú, csú. Ha én csú, ha te csú, ha terelmed meg csak, csak közelébe csúszol. Csak néve halkan csú, csú, csú, csú, csúszol. Mert fő, hogy ne értsék.

nő, akitől melegen van Anci-Manci, Ella Bella Véké, s egyszerűen rettentő. Nem kell nő, kirobban, mint a bomba, nem kell nő. Elmegyek nyugalomba, tisztelt hölgyek, hagyjanak már béké, mert nékem többé egy se kő. Ha kérdik miért, hát csupán azért, mert mám egy kislány került elém. A kék szemén oly tündéri fény, hogy 5 perc múlva elgyeztem én. Nem kell nő, szavamra elegem van, nem kell nő. Akitől melegen van, Anci-Manci, Ella Bella, pardon, de egyenlő.

szavamra elegem van, nem kell nő, akitől melegem van, anci-manci, ella, bella, véki, egyszerűen rettentő. Nem kell nő, kirobban, mint a bomba, nem kell nő, elmegyek nyugalomba, tisztelt hölgyek, hagyjanak már békén.

0: nézek, ismeretlen tájon, s azt hiszem, hogy mindez csak regény. Ó, de egyszer én is gazdag leszek még, meglelem a szerencsét.
1: Ha ezzel érdemes lenne foglalkozni.

Egy politikai bizottságot választottak meg, amelynek javaslatára az országgyűlés elhatározta, hogy Miklós Béla vezérőrnagyot bízza meg az ideiglenes nemzeti kormány megalakításával. Az országgyűlés ezután ellapolta magát, és utána Miklós Béla vezérőrnagy az országgyűlésnek bemutatta kormányát. Részletes megvitatás után az országgyűlés megerősítette a kabinet összeállítását abban a formában, amelyben Miklós Béla benyújtotta. A kormányban helyet foglalnak a magyar katonai köröknek azok a kiemelkedő képviselői, akik elhatározták, hogy tevékeny részt vállalnak a német csapatok elleni harcban, továbbá párton kívüli személyiségek, akik a közéletben és a tudományos életterén voltak tevékenyek, volt országgyűlési képviselők, valamint a Magyar Demokrata Pártok, a Független Kisgazdapárt, a Parasztság, a Szociáldemokraták és a Kommunisták.

sátszás, forró lobbanás, sátszás, édes csókba folytani. Örökké úgyse tart el semmi, egyszer majd én is elmegyek, de ez a szív nem fog feledni.

munkát a házhoz, szerencsét hoz. Akár jól megy, akár nem, az ember nevessen, másképp nem ér az élet.

0: sajnám lesz komoly baj fél. Akár nyár van, akár tél, ne sírjál, ne vessél, egy kis jó kedv a házhoz, szerencsét hoz.
1: Fellas, this is Woody Herman. And now that the shooting's all over, the guys and myself would like to shoot a V-disc or two your way. And here we go with a little ditty called Don't Worry About That Mule. I hope you like it.

0: legszebb ajándék és örök érték egy szép festmény Hoffmantól. Hoffman a Központi Városháza üzletházában.
1: Harc a vigaszért címmel Török Szofi verseiből előadt Gubbi Hilda. 1942. Iszonyú év, mely nem méred már az ő életét. Nélküled dübörögsz tovább ostoba idő. S nem tudod, hogy a kincs, amit vinni rendeltettél, már nincs veled.

0: Mi kell a férfiaknak? Sípos, sztár, borotva ecset.
1: Csúcsforgalmi időszakban fölöslegesen ne beszéljünk. Foglalt jelzésnél azonnal tegyük le a kagylót, és csak néhány perc múlva hívjunk újra. A telefon mindannyiunk nélkülözhetetlen munkatársa, és tervteljesítésünk egyik legfontosabb segítőeszköze. Telefonálj röviden!

vagy my sunshine, my very fine lady, my beautiful baby, szívem csak for you. Oly szegény a szótár, kevés pár szó, a sunny girl-öm te légy. Oh.

0: Na, fölébredt az én gyönyörűségem, mi?
1: Nem vagyok még gyönyörű, majd a fürdő után leszek szint. Mi van ebben a csomagban?
0: Édes pintyőkém, csodás dolgot hoztam neked.
1: Jaj, de jó szaga van.
0: Ugye? Bizony, drágám, a friss tejszínből készült lísztejszín szappan hatása jobb, mint hogy a tejben fürdenél.
1: Na hát, drágám, ilyen csodás. Nézd az arcom.
0: Jaj, de szép.
1: A vállam.
0: Gyönyörű. Karja. Isteni.
1: Csak attól félek, drágám, hogy ez a lisztappan olyan drága, hogy máskor nem fog hozni.
0: Ellenkezőleg, drágaságom. A szabadalmazott lisztejszín szappan rendkívül olcsó.
1: Igen.
0: 38 és 58 fillér, és ami a fő, mindenütt kapható.
1: Jaj, de jó!
2: Most Magyar Imre és Cigány zenekara játszik. Szent Irmai Elemér, csak egy kislány van a világon.